Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. június 8-a hétfő. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a szeretek a török világból és az Anatólia elsők legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra.

Izrael égi csapást ugat, mert Irán nyugati és középső részeire. Izraeli és iráni média források szerint több iráni városban is robbanásokat jelentettek. Az izraeli hadsereg az általuk iráni rezsimnek nevezett hatalom katonai létesítményeit vette célba. Az iráni állami televízió Teheránból, Tebrizből és Iszfahánból jelentett robbanásokat. A Tasznim hírügynökség Karaj városának közelében történt robbanásokra is beszámolt. Az iráni hivatalos írna hírügynökség szerint 3 robbanás hallatszott Iszfahánban. Trump megállapodása sürgeti Iránt és felszólítja Netanyahut, hogy ne vágjon vissza. Donald Trump amerikai elnök arra sürgette Iránt, hogy térjen vissza a tárgyalóasztalhoz az Izrael elleni rakétatámadást követően. Trump kijelentette, Irán kinyilvánította az álláspontját, és most vissza kellene térni a tárgyalásokhoz. Hozzátette, Teheránnal akár napokon belül létrejöhet egy megállapodás. Az iráni rakétatámadás Haifát és Nazaretet vette célba. Ez volt az első Izrael elleni csapás az április 8-ai tűzszünet óta. A támadások órákkal egy Beirut elleni izraeli csapás is történt. Az izraeli támadások miatt Gáza szerte 10 palesztin vesztette életét. Vasárnap reggel óta legalább 10 palesztin vesztette életét, és 29-en megsebesültek a gázai övezet különböző pontjain végrehajtott izraeli támadásokban. Az incidensek a tűzszüneti megállapodás folyamatos megsértéséről szóló jelentések közepette történtek. Egy 14 éves lány belehalt a sérüléseibe, amelyet egy nappal korábban egy izraeli csapásban szerzett. Erőteljes földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, amely halálos áldozatokat, anyagi károkat és szökőárriadót okozott a régióban. Az Amerikai Geológiai Intézet 7,8-as, még német kutató 8,2-es erősségűre becsülték a rengést. A földrengés a Mindanao szigetének partjainál, Sarangani tartományában történt. A helyi média jelentések szerint legalább 5 ember életét vesztette. A hatóságok jelenleg is ellenőrzik az áldozatok számát General Santos City-ben. A Fülöp-szigeteki és indonéziai hatóságok arra szólították fel apartmenti területeken élő lakosokat, hogy azonnal menjenek a magasabb fekvőhelyekre, mivel akár 3 méter magas hullámok is várhatók a szökőárat követően. Lövöldözés történt az angol válogatott edzőtáborában. 9 ember megsérült egy lövöldözésben Missouri államban, Kansas City-ben, egy olyan szálloda és edzőbázis közelében, amelyet az angol válogatott választott ki a világbajnoki felkészülésére. Szerencsére mind a 9 áldozat sértetlen maradt, gyanúsítottakat még egyelőre nem tartóztattak le, és a nyomozás továbbra is zajlik.

Bár halálos áldozatok nem történtek, az incidens komoly aggályokat vetett fel a torna biztonságával kapcsolatban. Kedves hallgatóink, a mai ír összefoglalónk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebbi is, ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.értmagyar.com-ra friss híreink érdekében. Most a Szeretek a török világból legújabb epizódja következik.

Kedves hallgatóink, a Szeretek a török világban mai epizódjában Naim Szulejmánoğlu-ról, a zseb Herkulesről lesz szó. A témával kapcsolatban Dr. Jamil Doğaçipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. ...1967. januárjában a tél éles és könyörtelen hidege csendben szállt le Bulgária Rodope hegységére. Január 23-án Kardzseli megye Mesztáni településéhez tartozó Ahatli faluban. Egy újszülött fiú első lélegzetvételével, mintha a világ minden terhe a vállára nehezedett volna. Amikor a fülébe sugták, a neved Naim lesz. Senki sem sejthette, hogy ez a név nem csak a dobogókon fog rekordokat dönteni, hanem egy néplét küzdelmének egyik legerősebb politikai szimbólumává is válik. Ez a törékeny kisfiú mindössze 9 évesen kezdett súlyemeléssel foglalkozni. A porosportcsarnokok folyósóitól az olimpiai dobogó legfelső fokáig vezető útján nem csupán vasrudakat és súlyokat emelt, hanem egy nemzet becsületét és méltóságát is a vállára vette. Naim Szulejmánoğlu számára a súlyemelés soha nem csupán technikai sportág vagy éremszerzés volt. Az 1980-as évek közepén a bolgár kommunista rezsim súlyos asszimilációs politikát indított a török kisebbség ellen, amely a történelem sötét lapjaira került. Az 1984-85-ös időszakban a török neveket erőszakkal megváltoztatták. A világhírű sportolót Naimot a rendszer az asszimiláció kirakat figurájává akarta tenni. Nevét erőszakkal Naum Szalamanovra változtatták. Naim volt az utolsó török származású személy Bulgáriában, akinek 1985. februárjában megváltoztatták a nevét. Az elszigeteltségét és a pszichológiai nyomást, amelyet átélt, később így idézte fel. Minden török nevét megváltoztatták ott. 1985-ben a döntés alapján. Februárban az enyém volt az utolsó megváltoztatott név. 1986-ban az ausztráliai világkupán Türkiyébe szökött és politikai menedékjogot kért. Ez nem csak a sportvilágot, hanem a hidegháborús diplomáciát is megrázta. Ahhoz azonban, hogy Türkiye színeiben indulhasson az 1988-as szüli olimpián, szinte leküzdhetetlen bürokratikus akadályokat kellett legyőznie. A nemzetközi szabályok szerint országváltás esetén 3 évet kellett volna várnia, ha korábbi országa nem járul hozzá az átigazoláshoz. Bulgária pedig ezt határozottan elutasította. A helyzetet végül Athénban és Isztambulban folytatott, titkos tárgyalások során oldódott meg, amelyeken részt vettek a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség IVF vezetői és Juan Antonio Samaranch az IVF akkori elnöke. Turgut Özal miniszterelnök államférfői elszántsággal lépett fel, és elérte, hogy Bulgária 1.250.000 dollár átigazolási díjat kapjon. Az összeget az állami titkos tartalékokból fizették ki. Özal a döntésbírálóknak a következő emlékezetessé vált választatta. Még ha le is vágnák a fejünket, azt a pénzt akkor is kifizettem volna. Naim ennek sokszorosát hozta vissza nekünk reklámértékben, és felbecsülhetetlenül hozzájárult Türkiye ismertségéhez. A világ sportirodalmában ismert zseb Herkules becenevet 1983-ban egy amerikai versenyen kapta. Naim saját testsúlyának több mint háromszorosát emelte föl. Újra értelmezve a fizika törvényeit, illetve az emberi teljesítőképesség határait. Az 1988-as szöuli olimpia nem csupán sportverseny volt számára, hanem Türkie 20 éves olimpiai aranyérem várakozásának végét is jelentette. A szöuli olimpia emlékezetes eredményei. Szakításban 152,5 kg-ot, lökésben pedig 190 kg-ot emelt. Ezzel rendkívüli rekordot állított fel. Összesen 6 világrekordot és 9 olimpiai rekordot döntött meg. Sikereinek köszönhetően első török sportolóként felkerült a Time magazin címlapjára, és globális ikonná vált. Minden legendás pályafutásnak eljön az ősze. De Naim búcsúja és acélos akaratát tükrözte. A 2000-es Sydney olimpián, bár már nem volt pályafutása csúcsán, mégis vállalta a szereplést. Döntését az a filozófia vezette, hogy ne maradjon benne a soha, ami lett volna, ha érzése. A verseny után így fogalmazott. Amikor majd 40-50 éves leszek, nem akarom azt mondani. Talán sikerült volna, már csak megpróbáltam volna. Inkább hulladok meg az óceánba, mint egy tóban. Naim Szulejmánoğlu minden felemelt kilogramot arra használt, hogy a Bulgáriában üldözött törökök hangját eljuttassa a világhoz.
A helyzetet az ENSZ-ben és minden lehetséges nemzetközi fórumon ismertette. Az 1989-es nagy kivándorlás folyamatát részben az a nemzetközi figyelem indította el, amelyet Naim kiváltott. Amikor Todor Zsivkov bolgár vezető azt üzente Türkiének, hogy nyissák meg a kapukat, Özal valóban megnyitotta azokat a menekülők előtt. Naim dobogón aratott győzelmei diplomáciai következményekkel is jártak. Nem csupán sportoló volt, hanem a szabadság követe, aki emberek százezreinek segített eljutni az anyaországba. A 9 éves korában kezdődő és 24 évig tartó kitartása ma is a legmagasabb mérce minden fiatal súlyemelő számára. Nem csak a fizikai határokat feszegette, hanem kitartásával, bátorságával és egyenes tartásával egy nemzet sorsára is hatással volt. A dobogón a világ súlyát vállán hordozó férfi öröksége, ma is tovább él mindazok életében, akik szabadon lélegezhetnek, valamint a török sport dicsőséges történetében. Vajon lehetséges, ahogy valaki miközben saját fizikai határait feszegeti, egy egész nemzet sorsára és becsületére is ilyen mély hatással gyakoroljon? Naim Szulejmánoğlu története erre a kérdésre a történelem egyik legegyértelműbb és legnagyszerűbb válasza. Kedves hallgatóink, a mai epizódunk a végére ért. Témával kapcsolatban dr. Cemil Dohácsipek értékelését hallhatták. A jövő héten egy újabb izgalmas epizóddal jelentkezünk.

Acetatenoi, Nima, Mozdulatlan Bölçek. A föld leg erősebb, leghatalmasabb, legbüszkébb képződményei. O hegek o természetet körbe fogják felségükkel, ködös csúcsaikkal. Az ember talán egy heg lábánál van, leginkább tudatában valós méretének. Milyen aprók vagyunk méretükhöz és sok millió, akár milliárd éves korukhoz képest. A világ kialakulása után röviddel létrejött képződmények mindig is az ember érdeklődésének központjában álltak. A sok isten hívő vallások szentnek tartották őket. A számos vulkanikus hegytől féltek az emberek, és áldozatokat mutattak be nekik biztonságuk érdekében. A hegek szinte az egész világon minden vallásban fontos szerepet töltenek be. A ködbe burkolódzó csúcsú, félelmetes képződményeket az istenekhez legközelebbi helynek tartották. A hegek nélküli vidékeken Zikkurat nevű magas tornyokat építettek, akár csak Bábel tornya, hogy az istenekhez elérhessenek. A görög mitológiában az Olimpos az istenek hege volt. Kínában hitték, hogy a hegeknek lelke van, eges hegek a föld alatti világra nyílnak, mások o halhatatlanság hegyei vagy a világ középpontjai. Japánban o szentnek tartott Fuji heget zarándokok látogatják. Mózes profita a Szion hegyen találkozott Istennel, és kapta meg a 10 parancsolatot. A keresztények szerint a Golgota hege, ahol Jézust megfeszítették, a világ középpontja. A muszlimok számára is kiemelten fontos a Hira hege, ahol Mohammed profita az első kinyilatkoztatást kapta. Ennyire fontosak a hegek az ember életében. A törökök első írásos emléke a Köktürk vagy Orhun iratokban gyakran szerepel az Ötüken heg. A szentnek tartott Ötüken a legendákban is fontos szerepet tölt be. Az Ergenekon legendában a törökök megolvasztják a hegyben lévő vasat, utat nyitnak és szétosztják a világon. Anatóliában is a legendákban szerepelnek a hegek. A Kaz hegekről a Szőke Lány legendája, az Ida hegről az Istenek szépségversenye jut eszünkbe. A Szüpan heg szarvas legendája, vagy a Nimrod király nevét őrző Nimrod heg csak néhány a legismertebb példák közül. De ezen a földön van egy olyan heg és annak olyan legendája, amelyről nem túlzás azt mondani, hogy egyedülálló a világon. Az Ára hegről beszélünk. Jégmezői, bazalt és andezit képződményei mellett Anatólia és Európa legmagasabb hege. A híres utazó Marco Polo azt mondta, sosem fogják megmászni, és a világ egyik leghíresebb hege. Úgy tartják, ezen a hegen feneklett meg Noé barkája. Az özönvíz és Noé barkája az egész emberiség közös legendai közé tartozik. A Sumér táblák, a Gilgames eposzban és a három kinyilatkoztatott vallásban is szerepel. Sőt, Mexikában és Ausztráliában is akadhatunk az özönvízzel kapcsolatos információkra. Életet és halált összefonó az egész világon átívelő történet ez. Az emberek letévedtek a helyes útról, ezért Isten megharagudott rájuk, és úgy döntött,
hoi özo mizel büntheti öket. Noi profitanak aki hitbenne mek parançolta hoi ipiçen ekbarkat meyre vigenfel hosu ideore elegendo ilanmet iş minden allatbol ekpart himet iş nöştint. Noi profita igishtet de atöbbi eknam hittekneki şöd gunyolottak vele. Amikor vigzet oz elö kisületekkel ne sakat azik iş eljöt az özön viz. O negven napon a tarto eşö, o tengert o sarasföldtel tette egenlövi. İş o hayon kivü şembiyen ilülin nem marat iletben. Noi barkaya öt honu pik usot o vizen. Aslan işteni parançra o viz vista huzodod, iş o barka mekfeneklet ek hek çuçon. Noi profita kisalt rola, ne telepedet o hek labanal, iş uyra kez dödöd o zilet aföldön. O legendaban sereplö hek pedik, oz ağrı hek. O zembirişi közöş emni kezeti ben sereplö öşi törtinet, İvek ota irdekli akuta tokat. Nem çökkenö irdeklö dişel provayak mektalani noi barkayat mey napinkik örsi titkat. Vallahi şifor

معشوقات الله پول ویوه اونیمه ترویس تودوش فریدری پارو ولد اوزاشو اکی نوی بارکایات کرشوه الوسور ماسود اوز آر هیک چوچارا. نگ رمی یک گل واغوت نکی ازوت نگ ایش ها اوهایو مرادوان یید نمیش تلالتا مگ اولت اوزاشو اکی فل یوتود اوز آر هیک چوچارا. Açuç masaj utan irt kömiben o tirşi gazışa geç kultural iş yenem zöyrül uz arı heg növin iş allat vilagar ol geomorfologiyi yenem zöyrül irt. Nosvan hit i mulva ek oros pilota repliş közben hayo ronç hos haşondo forma katlatot o hegen. İş mekkez dödöd uz arı heg kutataşa. Miyan kar, hoya barkat, nem şikerült mektalani. Közbelipet o maşudik virak haburu, meynek şoran oros iş Amerika'yı pilotak iş yelan tettik o hayo maradvan yayınak istilişit. Ezerken saz ötven kilansben ilhami durupunar ezredeş tirkipet kizitet o tirşik rol. O ni gezer 300 meter magaş ol kesitet ligi felvi teleket vijgalva isrevet ek noi barka yara haşonli to alaksatot. Ez ek hayo hoz haşonlo ürek volt ozar hek odalaban. Ek fin kipiz önkint vallal kozot oristeteş munka elvig zeşire. Viharoş idöben ek örek repülövel kilans ra repüliş yel ki sitet fin ki peket. Akö sitet ki pek naik vis hangot keltettek o vilagon. Merd az örek mireteyi işo barka bibliaban sereplö mireteyi megegestek ek maşşal. A fotokat kisitö ember nem maş volt, mint törük orszak legnagyó fotó művésze ara güler. Én elkészítettem a fotókat a többi a tudósok dolga. Ha ez a nyom noi barkájának a nyoma, én vagyok az, aki a világon először látta és lefényképezte, mondta ara güler. Azonnal elkezdődtek a kutatások. Megdöbbentő módon a forma valóban az emberiség készítette első hajókra hasonlított. Eges helyén a hajó árbocok számára készült nyilások és kis kiemelkedések is voltak. Még mindig vitáznak arról, hogy valóban ez-e az a hely, ahol noi barkája megfeneklett. Vagy csak egy földcsúszamlás nyomán létrejött felszíni formáról van szó. Az ásatások kérdésében a tudósok két partra szakadtak, mert földcsúszamlásos területről van szó. Egy részük szerint a munkálatok földcsúszamlást indíthatnak el. Mások szerint a földcsúszamlások épp azt a veszélyt hordozzák, hogy a tudományos adatok megsemmisülnek, mielőtt elérhetnék őket, ezért mielőbb meg kell kezdeni a kutatást. Talán valóban ez Noé barkája. Talán a föld kéreg megtévesztő játéka. De emlékmű volta miatt ez a formáció ma természetvédelmi területként és szabadtéri múzeumként védelem alatt áll. Az emberek 200 éve nem mondták le Noé barkájának kereséséről. Míg ma is különböző országok tudósai, szervezetei a téma iránt érdeklődők keresik. Mivel nem találják, az érdeklődés csak nő, de az emberi történelem legelterjedtebb közös legendája tovább őrzi titkát. Igazságtalanság lenne o hegeket csupán földrajzi alakzatoknak tartani, mert ennél sokkal többek. Anatóliában más alakzatokká válnak, szinte életre kelnek. Legendák témai néha önmaguk is legendák. Az uralkodó

Okshanukshaga elől meneklők menedékei, ismeretlen kincsekkel teli helyek, néha pedig a szerelmesek előtt magasoldó hatalmas akadályok. Volt, aki szerelme kedvéért hegeken kelt át, volt, aki szerelmével a hegekbe rejtőzódott és talált nyugalmat. Némelyik a szentek hazája, némelyik a mesékben szereplő felséges kafhelyk. Ha nagyon eltávolodunk valakitől, azt mondjuk, hegek magasodnak közénk. Ha azt mondjuk, a heg nem találkozik a heggel, de az ember találkozik az emberrel, az a mondás a reményt fejezi ki, hogy egy nap még találkozunk egymással. Szólásainkban, közmondásainkban, regényeinkben szerepelnek a hegek. Életünk részei. Néha egy hősről kapják nevüket, néha egy vallási szereplőről, néha a külsejükről. Vannak olyan hegek, melyekről azt hiszik, hogy átok hozta létre őket. Vannak amelyekről azt, hogy fohász. A Nemrut heg, a Hasan heg, a Torosz hegség és még számos felséges heg hazája Anatólia. Az Ár heg, melynek csúcsán sosem olvad el a jég, melyről regényeket írtak, filmeket forgattak, legendáival különleges helyet foglal el közöttük. A Törökország Hangya Rádiója magyar nyelvű adásában a Neslihan Değirmencioğlu által készített Anatóliai elsők műsorát hallgatták. Minden jót kívánunk!

Keďže šalgatu ing autoru kredio mogyornia voda sa meet minden av ogyoridő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak véget ért. Legközelebb honnap mogyoridő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n viszonthallásra.